0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, új fogorvos doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, kis kezekben nagy képernyők. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, a hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Bihar-Ugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok, Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre. Foglalta össze a HAON. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvos tudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. Hozzátette, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban. Ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.

Universe, a Best FM-en a Coldplay dalát hallották a BTS-szel, és már is indul a reggel Kamraddal és az I Believe-vel.

0: is a Best FM. 6 óra van, ez a hétfő reggel. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecen legforgalmasabb részein. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, 40 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborokban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés volt a debreceni nagyállomásnál is a Petőfi téren. A készenléti rendőrök és a debreceni egyenruhások közösen tartottak akciót a város egyik legforgalmasabb részén. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrség közlése szerint a közeljövőben Debrecen más pontjain is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani, hogy folyamatos jelenlétükkel erősítsék a város közbiztonságát. Írják a Hajdú-Bihar-Vár megyei rendőrség Facebook oldalán. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, megnyílik a PsziArt 24 vándor kiállítás. A tárlat már két helyszínen várja ingyenesen a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások egyszerre két helyszínen, az Elméleti Galériában és az Élettudományi Galériában lesznek láthatók. A PsziArt 24 vándor kiállítás augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket. A belépés mindenki számára ingyenes, írja a De Hír. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
0: Egészen kellemes volt a hétvégén, nem volt forróság, és a hét első napjaiban sem lesz még az, mert hogy ma 30 fok közelében inkább alatta marad majd a hőmérséklet, sőt, ha minden igaz, akkor érkezik egy hidegfront, egy újabb hidegfront súrolhatja majd a térségünket.
1: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
0: Jó, hát én 28-at látok, persze az lehet 31 is, főképpen, hogyha párás lesz a levegő, mert az teljesen átváltoztatja a hőérzetünket. A reggelünk egyébként friss, 17 fok van jelenleg Debrecen belvárosában. Évi, köszönjük az információkat, egy óra múlva, addig pedig csak a zenei kedvencek, indul a hétfő reggel, Kamraddal és az I Believe-vel, 3 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: mégpedig az önök zenei kedvenceivel, és ez ma sem lesz másképpen, mint a hét bármelyik napján. Hát csak ez egy hétfő, nézzük el neki. Végül is a hétfőnek is vannak örömteli pillanatai. Majd amikor felköszöntjük a mai legszerencsésebb születésnapost, aki megnyerheti a kis angyal tortáját, vagy éppen kap a reggel informátora egy melanspizzát, a reggel informátora versenyen, kedves barátom, te is jó eséllyel indulsz, mert hogy itt vagy a mai reggel első információjával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, sziasztok! Laci vagyok, közlekedési infom lenne. A vakáció elkezdődött a közlekedési lámpáknál is, elég humoros helyeken. Attila tér, Rakovszkinak a kereszteződése, ez gyakorlatilag a Faraktárnál, ez elég komoly kereszteződésekben nincs közlekedési lámpák.
0: Olyannyira, hogy Gyuri még a Mikepércsi utat is emlegeti. Hajnal, Vágóhíd, gázvezeték, Mikepércsi, ott sem megy a jelzőlámpa. Ó, oh, de kedves kis hétfő reggel, mi történt, gyerekek? Meghosszabbítottuk a hétvégét? Csak nem, mármint a jelzőlámpák. Hát dolgozni azért el kell indulni, és ez a legjobb segítséget Debrecen kedvenc rádiója nyújtja. Na, egy óriási puszival ébresztették, vagy még inkább csókkal a kedvesüket? Ha még nincsenek túl rajta, akkor erőteljesen javallott, mert hogy július 6-a nem csak a csabák neve napja, hanem a csók világnapja is. Csókszor csók! Ez a végzetem, szerelem a négyzeten. Na, szóval egy óriási cuppanos puszi mindenkinek a csók világnapján. És a Csabáknak meg egy férfias készfogás. Kedves csacsik, boldog névnapot kíván nektek a kedvenc rádiótok. Nevezni még mindig lehet őket. bestfmdebrecen.hu. Ez a 80-as évek. A Tears for Fears-el 7:30-kor Debrecen kedvenc rádiójában.

0: reggelt mindenkinek a nem működő jelzőlámpák reggelén. Azt írja Enikő, hogy az Attila téren már működik a jelzőlámpa, elfogadjuk, viszont te azt láttad, jó reggelt kívánok!
1: Barakálán vagyok, szia Laci! Vécsei utca Szabó Kálán kereszteződésében nem működnek a lámpák.
0: Hogy ott meg nem, úgyhogy óvatosan a Best FM-en érkezik Ricky Martin és Maluma. Ez a Vente Paká. 6:45 után, aztán meg ha visszatérek, remélem nem közlekedési infóval, hanem a névnaposok és a híres születésnaposok felköszöntésével a hétfő reggelben.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now, a Best FM-en a Starship dalát hallották. 4 percünk van fél hétig hátra. A 80-as évek után még mindig érkezik a 80-as évek Debrecen kedvenc rádiójában. Még egy születésnapos, nem, de egy névnapos zenész köszöntünk a Best FM-en, hiszen ma Csaba napja van, úgyhogy mindjárt meg is mutatom, hogy mit jelent maga a Csaba név, de előtte olvasom Levente közlekedési információját, miszerint azt írta, hogy az Alma utca és a Monostor pályaút kereszteződésében is elment a lámpa, és ráadásul az Ozmán utcában pedig már elég nagy a figyelem az autósok és főképpen a szabálytalankodó autósok irányában. Levi, köszönjük neked is az információt, jó sok érkezett, pedig még az első fél óra el sem telt a hétfő reggelből. Ennek azért 80%-ában nem működő jelzőlámpákról kaptunk bejelentést a Best FM Rádió lelkes hallgatóitól. Köszönjük szépen! Szóval július 6-a a Csók világnapja van, ma ünnepelni a születésnapját. Frida Kahlo, mexikói emblematikus festőművész. Hát, ha másról nem, akkor a jellegzetes szemöldökért igazán emblematikus, jó, hát a stílusáért is természetesen, szóval 119 éve született Frida Kahlo. Az életéről készült filmben Salma Hayek valami egészen zseniális módon formálta meg a híres festőművészt. 91 éves ma Tenzin Gyatso, a 14. dalai láma, tuti nem így kell mondani a nevét, bocsánat. 80 éves George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke volt. Az 54. születésnapját ünnepli itthon Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész. Később köszöntjük a ma 80 esztendős, még egyszer mondom, a ma 80 esztendős Sylvester Stallone-t, szerintem a Rocky egyik epizódjával. 47 esztendős lett ma Kevin Hart, pofázunk és végünk, a Jumanji, legalábbis az újabb szériákban. 46 éves Eva Green, francia színésznő, a Casino Royale-ban láthattuk egy 007-es epizódban, és a Vándor Sólyom kisasszonyban is. Aztán később érkezik Bill Haley, a rock and roll királya, rock az óra körül, 101 éve született. 50 Cent, aki pedig ma 51 esztendős, és akkor a Csabák felköszöntése után az egyik híres, kedvelt, hazai Csaba nevű zenésszel köszöntjük a többieket. Boldog
1: névnapot, boldog névnapot! Köszöntjük Csaba nevű hallgatóinkat. A Csaba régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, és a jelentése ajándék. A 19. században újította föl Vörösmarty Mihály és Arany János. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csaba királyfi, Attila fia, aki a székely himnuszban is feltűnik, Fenyvesi Csaba háromszoros olimpiai bajnok, vívó, orvos, rákkutató, Jakab Csaba és Pindrok Csaba színész, és természetesen önkedves Csaba, aki a rádiót hallgatja.
0: Vastag Csaba jön majd később, és most jön Bogdán Csaba, aki az első emelet együttes tagja volt, és hát úgy is hívjuk, hogy Szandi Né, pontosabban, hogy Szandinak a férjéről van szó, mert szerintem egyetem egy világos. Gyuri írja, a Mikepércsi már működnek a jelző lámpák, és ugyanez érkezett Robitól is. Köszönjük, srácok! Akkor az első emelet a Csabáknak, a ma ünneplő Bogdán Csabival, és fél hétkor a film forog tovább.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, nem lehet azt mondani, hogy a sors kényezteti, pedig igazán megérdemelni, igyekezzen felülemelkedni hétköznapi gondjain. Bika, kerülje a vitákat és térjen ki a nagyobb következményekkel járó döntések elől, érzelemvilága igen zaklatott, ám ez esetben viszonzásra talál. Ikrek, bosszúságtól kíméli meg magát, ha nem hallgatja meg azokat a megjegyzéseket, amelyek kellemetlenséget okoznak, új kapcsolatokat alakíthat ki, ha utazik. Rák, fújja ki magát, élvezze a pihenést, a szabadságot, most kikapcsolódásra van szüksége. Oroszlán, a dolgok sohasem olyanok, mint amilyennek az első percben látjuk őket, legyen hát megfontolt és alapos. Szűz, távol élő szerelme megpróbálja meggyőzni arról, hogy látogassa meg őt, ha úgy érzi, hogy bizonytalan az érzelmeiben és ingadozik, hatoljon mélyebben a gondolataiba. Mérleg, egyik barátja nehéz és zavaros időket vészel át, most egy jó indulatú és türelmes hallgatóra van szüksége. Skorpió, kellemes, pihentető napra számíthat, ez nagyon jól jön az izgalmaktól megviselt Skorpiónak, rá is fér önre egy kis nyugalom. Nyilas, úgy dönt, hogy külföldön próbál szerencsét, élvezni fogja az időt, amit utazással vagy ismeretlen tájak felfedezésével tölthet. Bak, könnyedén veszi az akadályokat, ha van olyan ötlete, amelyet már régen szeretne megoldani, akkor ne várjon tovább, akár kockázatot is vállalhat. Vízöntő, kissé befelé fordul, magányosnak érzi az életét, egészség, munka, anyagi helyzet mind problémákat vet fel, pedig igazán jól haladhatna, ha felülemelkedne rossz kedvén. Alak. Jó és rossz egyaránt éri a hét első napján, újra és újra elköveti ugyanazokat a hibákat, ha nem vigyáz. Pénzt kap, de hamar el is fogy, mert több kiadása lesz.

Justin Bieber, a Best FM-en és a Sorry a hétfő reggelben. Betty, köszönjük az infót neked is a légzés funkciós vizsgálattal kapcsolatban, ami a Diószegi úton. Hát most előjegyzés nélkül működik, nem kell időpontot kérni külön hozzá. Micsoda napokon van túl Debrecen, tegnap lezárult a 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny, és igen, megvan a nagy díjas. Éppen most olvastam az előbb, hogy döntött a nemzetközi zsűri, és a 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny nagydíj győztese a Resonance gyermekkórus Indonéziából, a brilliáns karmester Avib Priyatna vezetésével. Szerintem én őket csíptem el a múltkor a Tuja megállóban. Ott vártak a Calvin térnél, pontosabban a Péter fiánál, az egész kórus a villamos megálló szigeten, és annyira jól néztek ki a kis egyenruhájukban. Hát ha ők voltak, hanem minden részvevő kórusnak gratulálunk a Best FM-en, és természetesen Debrecen igazi zenei kedvenceinek is, ami a kórusokat illeti. Ami pedig a telefonszámunkat 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-6. 10 perccel 7 óra előtt irány a 60-as évek, és irány a mozi, ugyanis pontosan 1964. július 6-án, tehát 62 éve történt, hogy a négy gombafejű bemutatkozhatott a filmszínházak műsorán is, ugyanis ekkor 62 éve került a mozikba a Beatles együttes első filmje, amelynek az volt a címe, hogy...

Ez a Best FM, mindjárt 7 óra van, jó reggel Debrecen. Nagy Bogival és Dessel zártuk az órát, pontosabban Évi és Judit közlekedési információjával fogjuk, mert hogy mind a ketten a nem működő jelzőlámpákról írtak nekünk, sokan már ma reggel, úgyhogy figyeljenek nagyon hétfőn reggel, például a Mikepércsi Szabó Kálmán kereszteződésében, és hát a gázvezeték Epreskert kereszteződésénél sem működik, meg a Mikepércsi gázvezeték kereszteződésénél sem a jelzőlámpa. Az információs rendszerünk a szerencsére működik, és köszönjük szépen, cserében jó zenéket játszunk. Például olyan zenei ritkaságokat, mint a 90-es évek egyik népszerű NSK formációjának a dala, a Fool's Garden és a Lemon Tree. A következő órában megemlékezünk majd arról a világhírű zeneszerzőről, aki több mint 550 alkotáshoz írt zenét, komponált, csodálatos muzsikákat, például ehhez.

0: ugyan nagyobb mennyiség nem, bár egy-egy kisebb futó zápor zivatar azért lehet Debrecenben a mai napon. Július 6-án, 7 óra van. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
7: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
6: Miért éppen nálatok?
7: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
6: Hol jelentkezzek?
7: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
8: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-busza. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apollo-tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakóingatlan épülhet. A The Apollo névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apollo mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdu Press. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
10: Itt egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
9: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Egy éve állt forgalomba a Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdu Press.
11: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
9: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
12: Azok a 90-es évek. Most
1: a Best FM-en.

0: Sabrina Carpenter 4:48-kor a hétfő reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A Best reggellel.
0: És együtt szállítjuk a közlekedési információt, hogy mindenkinek egy kicsikét könnyebb legyen, és felhívjuk a veszélyes helyekre a figyelmüket. Teszik ezt a hölgyek. Itt van például Dóri, aki azt írja, hogy a Veselényi utca, Irinyi utca sarkán nem működik a jelzőlámpa. A Budai Nagy Antalon annál inkább, no nem a jelzőlámpa, hanem a trafi box. Köszönjük, Dóri. Aztán Hajni, működik már a lámpa a Szabó Kálmán Mikepércsi sarkán. Na, ez egy ilyen hétfő reggel. Elég sok helyről kaptunk bejelentést rögtön 6 óra óta, hogy éppen nem működik a jelzőlámpa. Mikepércsi út, gázvezeték viszonylat, Epreskert utca, aztán Szabó Kálmán Mikepércsi út, de még a Rakovszki Hajnal utca kereszteződésében is. Szerintem úgy nagyjából helyen közel már visszaállt a rend. Jó lenne, hogyha ez így is maradna. Ha nem, akkor is a Best FM 500-540, SMS Viber számunk 30 933 104 6. Na, túl vannak már a reggeli ébresztő puszin? Vagy csókon? Utóbbi igencsak javallott a mai reggelen, általában is, de ma főképpen, hiszen az egész világon július 6-án ünnepeljük a csók világnapját. Máig tisztázatlan, hogy ki kezdeményezte e jeles nap megünnemlését, és az is, hogy miért szeretünk csókolózni. Annyi azonban bizonyos, hogy az emberik szeretik, ha hosszan összeforr az ajkuk. Az ajkakban ugyanis számtalan idegvégződés található, ezáltal nagyon érzékenyek az érintésre, valamint a hőmérsékletet érzékelő receptorok miatt a hidegre és a melegre. Ezek a receptorok felelnek egyébként azért a varázslatos érzésért, ami csók közben optimális esetben eluralkodik rajtunk. Bocsánatot kérek a korhatáros részért, de hát na van a csók világnapja, ami azért meghatotta a zenei világot is, és inspirálta többször is, például Kiss Me! Sixpence on the Richer! Katy Perry, I Kiss a Girl!

Holly Valance a Tarkandal feldolgozásával. Jól van, jönnek a hazaiak is, hát látom a tippet, készülök azzal is, de előtte Halálos Csók, Hooligans és Jani Csák.

És ha már Hungária, akkor modern Hungária. Hát mik vannak komolyan? És akkor ezt még nem is mutattam, a csók.

És az Art of Noise és Tom Jones dolgozott fel valahogy így a Csók világnapján. 10 perccel fél nyolc előtt ez a Kiss. Jó reggelt kívánunk!

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.

0: ilyen történet. A Margaret Island dala, nem ez volt a címe, hanem az, hogy az eső, és igen, így a felhőkből ítélve, akár még egy futó zápor zivatar, hogy azt Évi mondta a hírekben, előfordulhat. Na kérem, véget ért a történet, véget ért a kórusverseny, 30. Bartók Béla, nemzetközi kórusverseny, erről mindjárt. Sőt, egy picit a Kodály kórus is fogom majd említeni, de előtte még a közlekedési információkról. Nagyon sokan telefonáltak ma reggel. Legutóbb például te, jó reggelt neked!
1: Itt meg Király Csaba, jó napot kívánok! Csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy a Veselényi lakótelepnél a Honda szalontól egészen négyig nem működnek a jelzőlámpák.
0: Nem bizony, Csabikám, köszönjük szépen, egyben boldog névnapot kívánunk neked. Ma Csaba napja van, július 6-a. Szóval nem működik sok helyen a jelzőlámpa, általában a 4-es átvezetőn. Jeleztük az illetékeseknek, valószínű, hogy ilyen közutas probléma lehet, úgyhogy remélhetőleg hamar elhárítják majd a hibát, mert ez hétfő reggel annyira nem egészséges, hát máskor sem. Szóval tegnap véget ért a Bartók Béla nemzetközi kórusverseny, a nagydíj győztese pedig a Resonance gyermekkórus Indonéziából, és hát ugye Debrecen büszkeségei a kórusok közül, most azért nevelem ki a Kodály kórus nevét, mert hogy azzal a művésszel folytatjuk, akit az egész világ maestrónak hívott, aki 6 éve, hogy elhunyt, 91 éves korában. Maestro Ennio Morricone, aki 1928. november 10-én született, és hosszú élete alatt bizony

0: talai.
1: Kár érte, jó kávét főznek. Hagyd! Ez az enyém.
2: Nem akartam őt felpofozni. Rosen kért meg rá.
1: Én sem akartalak felpofozni. A feleségem kért meg rá.
0: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en. A Best FM-en.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Aki azt állítja, hogy az ő élete nyitott könyv, nem tudja, mit beszél. Az élet csak a nagyon rossz könyvekben hasonlít nyitott könyvhöz, ahol nincs egy zug, egy rejtett sarok, ahová még lézersugárral sem lehet bevilágítani, ahol nincs két örökre összetapadt oldal, amelyeket már nem nyit két felé semmiféle penge. Ezért ami ott áll, az már örökre kibetűzhetetlen marad.

A Pellite az újdonsült feleségtől. Igen, mert hogy zúgott pénteken a Madison Square Gardenben az eladó a mennyasszony. Hát az nem biztos, de hogy megvolt az a sztáresküvő, amire az egész világ figyelt, főképpen Amerika. 1000 vendég előtt Taylor Swift és amerikai futballsztár, hát most már férje, kimondta egymásnak a boldogító igent. Mégpedig Adam Sandler volt, aki levezette a ceremóniát, énekelt Sir Paul McCartney, és a vendégek között olyan nevek szerepeltek, mint Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, vagy Dakota Johnson, de hát úgyis sokat hallottak már szerintem erről az esküvőről. Mivel az előbb éppen a friss feleség énekelt, ezért bátorkodtam volt én is még elmondani mindezt Taylor Swift dala után. Ami után érkezik János információja, Trafipax, a 35-ös számú főúton, mondjuk azt, hogy Debrecen és Hajdúböszörmény között, és akkor vigyáznak az egész szakaszon. És ha már az előbb emlegettem, hát ugye az újdonsült férjet, aki amerikai futballsztár, jöjjön egy kis futball Amerikából! Pontosabban nem csak Amerikából, hiszen a labdarúgó világbajnokság több helyszínen zajlik, most éppen a 8-at döntőkkel. Tegnap Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát. Véget ért az Anglia-Mexikó találkozó is. Anglia 3-2-re győzte le Mexikót. A 8-at döntők ma folytatódnak este 9 órakor Portugália és Spanyolország. Holnap hajnali 2-kor pedig az Egyesült Államok és Belgium. Jó szurkolást kívánok mindenkinek innen a Best FM-ből, ahol még Csabit is olvasom. Neki nem csak a névnapja van ma, drága Csabi, boldog ünneplést, hanem még egy közlekedési információja is. Nem csak a 35-ösön, Debrecen és Böszörmény között, hanem Téglásnál, a szokásos helyen. Ott is ott lesz a fehér Opel. Köszönjük, srácok!

Van Love David Gettától, és Esztertől 8 órakor a Best FM-en, és hát igen, nem csak egy sztáresküvő volt pénteken, tudom én, nagyon jól, kedves Dezső, és kedves Lilla. Sok boldogságot kíván Debrecen kedvenc rádiója. Én annyira elfeledkeztem erről a villámvoksról, hogy átettük egy órával későbbre. Ez most lenne 8 órakor, hogy majdnem kihagytam. Na de azért nem lesz a hétfő reggel sem villámderbi mentes. Az egyes... Egy új kedvenc, a Dracula.

0: egyes, hármas, jöhetnek a kettesek is. A hírek után eredményt hirdetünk.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 3941. Időpontért keres ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
4: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
5: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz! Július 10-11 a Kawasaki teszthétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
6: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
7: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
8: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne írni. Akcióznak ők nagyon, amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
9: Van náluk minden vajon.
8: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festék, higító, díszlét, tapéta, kell lennél több neked még ma?
9: Egy utazás is jó lenne.
8: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.

0: Ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész, Shubidubidu!
1: Reklámot hallottak.
2: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, új fogorvos doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, kis kezekben nagy képernyők. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, a hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Bihar-Ugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok, Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre. Foglalta össze a HAON. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvos tudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. Hozzátette, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban. Ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
3: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
4: Egyenre borult az ég Debrecen felett, ez azt jelenti, hogy akár még eső is jöhet, és a hőmérséklet értékek ma...
2: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
4: Enyhe felmelegedés, aztán majd a hét közepére annak második felére egy pici lehűlés, csütörtökre csak 26 fokot mondanak, ma megközelítjük a 30 fokot, inkább alatta leszünk, mint felette, holnap pedig felette, meg szeretnék mindenkit nyugtatni a hosszabb távú előrejelzések alapján is. Állíthatjuk, hogy a nagy forróság, tehát az a 40 fok közeli, az egyelőre bizony nem tér vissza. Viszont visszatért az új hét első napján a villámvoks, úgyhogy...
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: El is indítom a ma reggeli első helyezettet, és közben mondom, hogy ebben az órában...
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Még játék is vár önökre. Csobbanjunk együtt a nyár legnagyobb csobbanásának keretében. A SUSZ Strand és Játszóparkban. Játék hamarosan Debrecen kedvenc rádiójában. Most pedig akkor a ma reggeli villámvoksunk első helyezettje. A Pet Shop Boys következik, és a dal, amit hát ugye Elvis Presley után szabadon adtak elő, még a 80-as években. Always on my mind. Yeah.

0: Summer Impala Draculája végül a második helyen végzett a ma reggeli villámvoksban.
1: Jó reggel!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
0: Na, páran megint megrémültek, hogy úristen, lemaradtam a reggeli villámvoksról. Nem, csak egy órával későbbre tettük itt a nyári vakációban. Egyelőre itt maradunk 8 óra után, jó? Tudják, abban az órában, amiben majd köszöntjük a Csabákat a Csókvilág napján. A Csókvilág napja egyben az ő nevük napja. És amelyben játszani is fogunk, elindul egy hetes játék, ahol a Szusz strandra lehet egész napos két személyre szóló strandbelépőket nyerni. Mondok egy kérdést, nem lesz nagyon nehéz válaszolni rá. Szerencse kell, mert jó sokan szokták SMS-ben vagy Viberen elküldeni, ez így lesz ma reggel is, a jó válasz, majd ebből sorsolunk az óra végén. És igen, SMS-ben vagy Viber üzenetben érkeztek a voksok a reggeli villámderbire, úgyhogy így a harmadik helyen, mi meglepő, hazai végzett ma reggel a Best FM-en, az első a Pet Shop Boys feldolgozás dala. A második az előbb hallott Tame Impala, a harmadik pedig az Élvezd. Hát élvezzük akkor együtt. Púrani masszív.
3: Tajt égzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kell.

0: Ákos, és az ilyenek voltunk. A Best FM-en 8:30 van. Van kedvük csobbanni velem? Hát nem velem, nélkülem is lehet. Egyet a SZUSZ-ban? Akkor figyeljenek!
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
4: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
3: Miért éppen nálatok?
4: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
3: Hol jelentkezzek?
4: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
5: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket! Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
7: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
0: Korlátlan élmény, végtelen játék, egész nyáron, mindez egy helyen, a SZUSZ strand és játszóparkban. Csak néhány szám, a teljesség igénye nélkül, 1000 négyzetméter vízfelület, fűtött medencék. 5000 négyzetméteres szabadtéri játszópark, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, óriás csúszdával, kalózhajóval, kalózcsatával, vízes akadálypályákkal és bázisugrással, és 2000 négyzetméter műfűves napozó, árnyékos és fedett pihenőhelyekkel is. Na ki az, aki szeretne másodmagával csobbanni egyet a SZUSZ-ban? A tét ugyanis 2 darab egész napos strand belépő, 8000 forint értékben. Egy választ kérnék szépen, egy jó választ lehetőség szerint. A következő kérdésemre és az óra végén akár már ön is megnyerheti ezt a páros belépőt. Azt ugye már mindenki tudja, hogy hol található pontosan a SZUSZ strand és játszópark Debrecenben. Ha nem, akkor gyorsan googlizzuk ki, és küldjük el hova? Ide!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.

0: This time from Africa, Best FM a Vaka, Vaka még pedig a 2010-es világbajnokság hivatalos indulója Shakirával. Ó, én meg majdnem elfeledkeztem a Csabákról. Hát nem annyira, mert hogy 6 órakor, vagy 6 óra után nem sokkal velük kezdtük, hiszen július 6-a bizony a Csabikák névnapja.
1: Köszöntjük Csaba nevű hallgatóinkat! A Csaba régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, és a jelentése ajándék. A 19. században újította föl Vörösmarty Mihály és Arany János. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csaba királyfi, Attila fia, aki a székely himnuszban is feltűnik, Fenyvesi Csaba háromszoros olimpiai bajnok, vívó, orvos, rákkutató, Jakab Csaba és Pindrok Csaba színész, és természetesen önkedves Csaba, aki a rádiót hallgatja.
0: Vastag Csaba, Bodnár Csaba, Lesin László Csaba, azaz LL Junior, hát inkább Laci, mint Csaba, és Boros Csaba, aki pedig a Republik Együttes alapító tagja. És hát Cipő halála után egyben énekese is. Boldog névnapot, kedves Csabák, ez a Republik.

Punk, David Guetta, az Alphaville-lel és Ava Max-el hozta tető alá a 80-as évek egyik legkedveltebb slágerét, most 10 perccel 9 óra előtt debreceni kedvenc rádiójában hallhatták. Meg szeretnék mindenkit nyugtatni, hogy aki a szószjáték miatt izgul, még nem most van a sorsolás, a megnyugtatás az, hogy eddig csak jó válaszok érkeztek, tehát aki küldött SMS vagy Viber üzenetet, és a szószjátékra nem pedig közlekedési információval, annak esélye lesz megnyerni a mai kés strand belépőt, a hírek előtt ki is fogom majd sorsolni. Apropó, közlekedési információnk is van, a 4-esen Téglásnál tovább is Trafipax, és kérdezem, hogy a 35-ösön maradt-e Debrecen és Hajdúböszörmény között a Trafipax vagy sem, 540 és 39-33 106. Emlékezünk most meg együtt a jazz egyik halhatatlan alakjáról, aki pont 55 éve, hogy elhunyt ezen a napon, 1971-ben. A jazz egyik legnagyobb úttörője volt, és hát nem csak a jazz műfaj kedvelői imádták őt, hanem olyan populáris dalainak köszönhetően, mint például a La Vie en Rose.

0: csodás. Imádom.
1: And though I close my eyes, I see love and rose.
0: Igen, Louis Armstrongról van szó, vagy Louise Armstrongról. Picit a nevével bajban vagyunk, mert legtöbben a világon úgy hívják őt, hogy Louis Armstrong. Holott pedig ő saját magát nem. Mutatom, és akkor ez a szubjektív top 3. A harmadik helyen például a La Vie en Rose. A második helyen a Hello Dolly. Szóval mutatom, hogy ő maga hogy mondta a nevét.
2: Well, hello.
3: Look who's here.
2: Dolly. This is Louise.
0: This is Louise.
2: It's so nice to have you back.
0: Pontosan így, Louise Armstrong, saját magát így hívtad, a világ úgy ismeri, hogy Louis Armstrong, és hát 55 éve, hogy elhunyt ezen a napon, 69 éves korában, ő érkezik most a Best FM-en.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei.
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.

0: Ez de jó volt így a hétfő reggelben, csak becsúszott a Csók király július 6-án a Csókvilág napján, és higgyék el nekem, hogy tudjuk ezt még fokozni mindjárt ennek a nemzetközi megfelelőjével, de előtte zárjuk a játékost le a Szusz Parkkal, a Szusz Strand és Játszóparkkal játszottunk ma reggel, és lesz még lehetőség a héten, hogy nyerjenek akár délután, akár reggel páros strandbelépőt, de hogy ma kinek jelentett a következő válasz? Kalocsa utca 5 szám, Debrecen, 2 darab belépőt, hát a legszerencsésebbnek. Amit látok, utónév napi ajándék? Tegnap MSE napja volt. Nem tudom, Mesi, hogy sikerült-e megnyerni tegnap a Best FM-en a névnapi ajándékot, de hogy a Szusz páros belépő megvan neked, Papp Emese, az tuti biztos. Jó csobbanást kívánunk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Mondom, hogy tudjuk még fokozni, kedves rock'n'roll rajongók, mert hogy Bill Haley, neki lenne ma a születésnapja. Úgyhogy meg is emlékezünk majd róla a rock'n'roll legnagyobb sztárjaival egy csokorba gyűjtve a Jive Bunny and the Master Mixers-el. Hamarosan a Best FM-en, ahol a következő óra Teddy Simsel indul.

0: Mindez a következő órában Debrecen kedvenc rádiójában. 2 percen múlt el 9 óra. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecen legforgalmasabb részein. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, 40 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborokban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés volt a debreceni nagyállomásnál is a Petőfi téren. A készenléti rendőrök és a debreceni egyenruhások közösen tartottak akciót a város egyik legforgalmasabb részén. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrség közlése szerint a közeljövőben Debrecen más pontjain is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani, hogy folyamatos jelenlétükkel erősítsék a város közbiztonságát. Írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, megnyílik a PsziArt 24 vándorkiállítás. A tárlat már 2 helyszínen várja ingyenesen a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások egyszerre 2 helyszínen, az Elméleti Galériában és az Élettudományi Galériában lesznek láthatók. A PsziArt 24 vándorkiállítás augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket. A belépés mindenki számára ingyenes, írja a De Hír. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ébredj el ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Július 6-án hétfőn, jó reggelt a Best FM-mel. És egy kis történelemmel folytatjuk, nem csak zenei történelemmel, hanem úgy általában. Például ma van a cipőgyártógép születésnapja, 1858-ban egy Lyman Blake nevű úriember szabadalmaztatta. Sokkal jelentősebb találmány volt, elnézést kérek a cipőgyártógép soron dolgozóktól, hogy 141 éve annak, hogy Louis Pasteur, francia tudós, sikeresen próbálta ki a veszettség elleni vakcináját, egy fertőzött kutya harapta kisfiún. 79 éve kezdték el gyártani a Kalasnyikovot, az AK-47-es gépkarabét 1947-ben. 53 éve jelent meg a Queen együttes első kislemeze, a Keep Yourself Alive. És 37 éve annak, hogy 77 éves korában elhunyt Kádár János, Csermanek János, 32 évig volt az MSZMP vezetője. Jöhet még egy kis debreceni is, mielőtt világ zenei történelmi eseménnyel folytatjuk? Debrecenből a következőket találtam mára. 178 éve annak, hogy 1848-ban a közgyűlés elrendelte a városkapuk éjjeli zárvatartását. 85 éve, 1941-ben Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert, Budapest és közvetlen környéke kivételével. Nálunk Debrecenben is ezt az áttérést a fővárosban majd november 9-én hajtják végre. És hogy milyen hőség volt, nem is olyan régen, 1996-ban felpattant a villamos sín a hőségtől a Kossuth utca, Piac utca kereszteződésében. Ilyen még nem történt addig Debrecenben. A baleset elkerülése érdekében a közterület felügyelők biztosították a helyszínt 1996. júliusában. Látva nem lesz akkor a hőség, 30 fok közelében inkább alatta várható a csúcs. Csúcs zenei összeállítás következik most a rock'n'roll szerelmeseinek, hiszen a műfaj egyik koronázatlan királya 101 évvel ezelőtt született, és 1954-ben jelentette meg a dalát, ami a műfaj egyik alapdala volt, a rock az óra körül. Bill Haley annyira népszerű volt, hogy még egy kis bolygót is elneveztek róla. A 7989-es Bill Haley nevű kisbolygót az ő nevét viseli. Úgyhogy 101 éve született Bill Haley érkezik most a legjobb rock'n'roll dalok egyvelege Jive Bunny-tól és a Master Mixers-től 9 perccel fél 10 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
2: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Megint csak János vagyok, Balmazújváros belterületén a benzinkútnál rendőrautóból méricskélnek.
1: Balmazújváros belterülete, benzinkút, trafipax. Ha valaki pedig Debrecenben járt mostanában a külső vásártéren, a busz végnél, és megtalálta Kerekes Péter személyigazolványát, legyen olyan kedves, hogy felhív engem 500-540, vagy megírja a saját telefonszámát, hogy összehozhassam az iratot elhagyó Kerekes Péterrel, tehát az ő személyi igazolványát keressük. És hogy itt találtunk egy születésnapost, hát 50-nél azért több, 50 cent, 51 a mai napon úgy hívják, hogy Curtis James Jackson, és valóban 50 Centről van szó, a világ egyik legismertebb rapperéről. Itt pedig a Subjektív Top 3, tőlem, önöknek a harmadik helyen.

0: Fi Danny, és ha megmondtam, ugye, hogy nem múlhat el úgy a reggel, hogy ne köszöntsük fel a világ egyik legismertebb színészét a 80. születésnapján. 1946. július 6-án született. Elég, ha annyit mondok, hogy Sly.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rockynak.
3: A kisbabája. Oh,
4: kicsikém. Istenem.
5: Hihetetlen, a miénk.
4: Igen.
5: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
4: Szeretnék kérni tőled valamit.
5: Mit?
4: Gyere.
5: Mit?
4: Győzz.
6: Mire várunk még? Utána!
1: Egy filmzene most.

0: Ha szeretnél, kedves Szabó Anita,
1: hát tudjuk, hogy szeretsz, ez nem lehet kérdés, főképpen így, hogy végre átveheted itt a stafét a mikrofon. Szervusz!
2: Szia, Laci! Jó reggel!
1: Pihentető hétvégéd volt?
2: Abszolút.
1: Mondhatni? Kellemes a mai nap, a reggel, és legyen ilyen a folytatás, és te gondoskodsz majd róla, meg Debrecen zenei kedvencei, hogy méltóképpen megkoronázzuk a hétfő reggelt, adjunk ma is egy születésnapi tortát, a kis angyal ajándékát, egy málnás Oreo tortát valakinek.
2: Kovács Ádámnak lehet, hogy ő lesz a nyertesünk, hogyha Fortuna ma jól forgatja, nem tudom, lapokat, szóval az anyósa és az apósa köszönti. Dzsudzsák Attila ma lett 8 éves, akit szülei és tesója köszöntenek. Besanyai Hajnalkát Hosszúpályiban szeretnék köszönteni, Sanyi Niki Nándi, Móni Peti és Boris. Tótné Mezei Hajnalkai Debrecenben ünnepel, a szülei jó voltából lehet a tortánk nyertese, Virágos Tibor, felesége Zsuzsi és lányuk Lotti jó voltából nyerheti meg szintén a tortát. Ma lett 57 éves, és nagyon büszke rá a család. 8 éves lett ma Lengyel Botond, Mátyás nevezte be az édes kicsi fiát, Lengyel Ákos is ünnepel, úgy látom, hogy ők testvérek, és egy napon születtek, de nem vikrek. Branda Lucát szülei és testvérei nevezték, ma lett 18 éves ez a gyönyörű nagylány, Mónika Mária is ünnepel ma Hajdúsámsonban, Marci Puszéja szeretettel, Hudák Gergőt is köszöntik a 26. születésnapján Nyírábrányban, Szilágyi Zoltán szintén a család köszönti, műtős segéd és focista, így együtt, nem mellesleg a legcsodálatosabb apa és férje a világon. Zsila Zsófia ma tölti a 9. életévét, az ő kis szépsége, vagyis a kis család nagy szépsége. Zsombi anyukája és apukája köszönti, illetve Nyúzó Noémit is, aki a Debreceni Egyetem neurológiai klinika intenzív osztályának egyik prominens ápolója. Irmuska és az egész csapat köszönti, összesen 18 fő, szurkol most nagyon a tortáért. Kolbe Zsuzsa is ünnepel ma, jó barátja Bakter köszönti, Szilágyi Zéti 11 éves lett, Kovács Ákos 31. Hát azt írták, hogy egy szoknyavadász. A csajai Kamilla, Karina és Zsani köszöntik.
1: Aha!
2: Ó, hát biztos van
1: a felesége, meg a két lánya. Aha!
2: Csak most nem olvastam végig. Szóval Varga Olivér is születésnapos, aki 9 éves lett, kitűnő tanuló, profi focista és gyönyörű nagyfiú. Ünnepel ma még Sáfrán Bence is, aki 9 éves lett, Ancsi és Sanci köszöntik, és hát ő is 9 gyertyát fújhat el a tortáján.
1: Jaj, de ha mondjuk Pejhe János, az pihenyerné meg a születésnapi tortát, az mekkora durva lenne, mert szerintem nyert tőlünk az egyik törzshallgatónk, igazi notórius törzshallgató. Hát lehet, hogy ma nem a tiéd lesz a torta, vagy lehet, hogy igen? Hívjuk a Best FM-en a nyertesünket, őrülhet a hét első tortájának. Oh, hello, hello, hello! Azt írta ez a potenciális nyertes, aki egyelőre még nem nyerte meg a tortát, nagyon köze van hozzá, hogy lemaradjon róla, hogy hát, ha most kedves benevező, a hát, ha mosthoz azért fel kell venni a telefont, amikor csörgetünk, mondjuk egy ismeretlen számról akkor is. Na, próba cseresznye! Halljuk még egyszer, összejön-e vagy sem?
3: Igen, tessék!
1: Éva!
3: Ki beszél?
1: Sejkovszkiné, Szabó Éva.
3: Szabó. Igen, én vagyok.
1: Aki mit sem sejt.
3: Nem.
1: Hát ne is sejtsen!
3: Uha!
1: Éva, a hát, ha mosthoz azért fel kell venni a telefont.
3: Beszte fel?
1: Mondom, a hát, ha mosthoz azonnal fel kell venni a telefont, mert ha nem lennék egy türelmes rádiós műsorvezető, akkor azonnal sorsoltam volna valaki mást.
3: Júj!
1: És akkor csak sopánkodhatott volna utána, hogy elnézést, volt egy nem fogadott telefonhívásom, hát jártak már sokan így, nem csak egy nem fogadott telefonhívásod lett volna, hanem egy születésnapi tortád is lett volna, de mivel hogy aztán csak összejött ez a beszélgetés, tessék annak rendje és módja szerint meglepődni.
3: Hát meglepődtem, mert saját magamat neveztem be.
1: És azt sem tudtad, hogy ki vagyok? Jaj, de jó!
3: Nem, azért így néztem a számot, de hogy nem ugrod be.
1: Hát akkor csak összejött. Ez Sejkovszki urat te minek tartod otthon?
3: Sejkovszki urat? Uh-huh. Mert?
1: Hát ő nem nevezett be.
3: Dolgozik, sok munkája van. Ő már reggel felköszönt. Ez egyébként egy hirtelen jött ötlet volt, hogy egyszer még magamat sose neveztem, hát ha.
1: És még nem is nyertél?
3: Nem. Úgy,
0: de jó.
3: Még be sem mondtátok.
0: Hát akkor most én bemondom. A mai születésnapi torta nyertese Sejkoszkiné Szabó Éva, Fazekas László vagyok. Megnyerted a hét első születésnapi tortáját, a kisangyal cukrászda ajándékát, egy málás oreót. Gratulálunk!
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szeretné, hogy a holnapi keddi málás oreó az öné legyen, vagy az ön kiszemeltjé? Akkor nosza rajta, bestfmdebrecen.hu, már is várja Debrecen kedvenc rádiójának. Regisztrációs felülete. A holnapi születésnaposokat, sőt, még a Csabákat is lehet nevezni, hiszen a sorsolás majd Anitánál lesz délelőtt. Sorsoltunk egy pizzát is, a melanzs ajándéka, a melanzs pizzéri ajándéka a reggel informátorának jár. Ó, Kálmán bátyám, Gara Kálmán, te is megérdemled. Köszönjük a reggeli nem működő jelzőlámpás bejelentésedet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Egyébként a legtöbben ma nem működő jelzőlámpákról számoltak be. Reméljük most azóta minden rendben, és ha igen, akkor az maradjon így is a délelőtt folyamán, amelyet indítunk a Nirvánával. És az About Girl című dalukkal. Aztán jön a Talk to You. És egy kis Flashdance a 80-as évekből. Három perccel 10 óra után.
4: A jó zenékből sosem elég.
5: Hamarosan folytatjuk. Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-busza. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakóingatlan épülhet. A The Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdu Press. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
6: Itt egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
5: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Egy éve állt forgalomba a Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdu Press. Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
4: Halljuk, mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
4: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keress ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

Debrecen zenei kedvencei között a kanadai világsztár Bryan Adams énekelt, ez volt a Please Forgive Me. Itt a Best FM-en 10:30 van, Hello Debrecen, kellemes délelőtöt, jó utat mindenkinek. Én Szabó Anita vagyok, és 14 óráig ma is együtt rádiózhatunk. 23 fok van jelenleg Debrecenben, és azért őrült melegekre ma nem kell készülnünk, 28 lesz a mai csúcsérték. Jó utat és jó munkát kívánok mindenkinek, ne felejtjék, hogy a 4-esen Nyíregyháza Debrecen között a szokásos helyen a téglási letérőnél áll a fehér autó. 60-as táblán nem érik a sebességet, jöhetnek az infók. A hétfő délelőttben a forró drót 500-500.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, nem lehet azt mondani, hogy a sors kényezteti, pedig igazán megérdemelni, igyekezzen felülemelkedni hétköznapi gondjain. Bika, kerülje a vitákat és térjen ki a nagyobb következményekkel járó döntések elől, érzelemvilága igen zaklatott, ám ez esetben viszonzásra talál. Ikrek, bosszúságtól kíméli meg magát, ha nem hallgatja meg azokat a megjegyzéseket, amelyek kellemetlenséget okoznak, új kapcsolatokat alakíthat ki, ha utazik. Rák, fújja ki magát, élvezze a pihenést, a szabadságot, most kikapcsolódásra van szüksége. Oroszlán, a dolgok sohasem olyanok, mint amilyennek az első percben látjuk őket, legyen hát megfontolt és alapos. Szűz, távol élő szerelme megpróbálja meggyőzni arról, hogy látogassa meg őt, ha úgy érzi, hogy bizonytalan az érzelmeiben és ingadozik, hatoljon mélyebben a gondolataiba. Mérleg, egyik barátja nehéz és zavaros időket vészel át, most egy jó indulatú és türelmes hallgatóra van szüksége. Skorpió, kellemes, pihentető napra számíthat, ez nagyon jól jön az izgalmaktól megviselt Skorpiónak, rá is fér önre egy kis nyugalom. Nyilas, úgy dönt, hogy külföldön próbál szerencsét, élvezni fogja az időt, amit utazással vagy ismeretlen tájak felfedezésével tölthet. Bak, könnyedén veszi az akadályokat, ha van olyan ötlete, amelyet már régen szeretne megoldani, akkor ne várjon tovább, akár kockázatot is vállalhat. Vízöntő. Kissé befelé fordul, magányosnak érzi az életét. Egészség, munka, anyagi helyzet mind problémákat vet fel, pedig igazán jól haladhatna, ha felülemelkedne rossz kedvén. Alak. Jó és rossz egyaránt éri a hét első napján, újra és újra elköveti ugyanazokat a hibákat, ha nem vigyáz. Pénzt kap, de hamar el is fogy, mert több kiadása lesz.

0: Zenei kedvenc a Best FM-en.
1: The present Best FM. Szeretem. Hi, this is Dr. Alban. Let's sing together

0: Köszöntjük Csaba nevű hallgatóinkat! A Csaba régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, és a jelentése ajándék. A 19. században újította föl Vörösmarty Mihály és Arany János. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csaba királyfi, Attila fia, aki a székely himnuszban is feltűnik, Fenyvesi Csaba háromszoros olimpiai bajnok, vívó, orvos, rákkutató, Jakab Csaba és Pindrok Csaba színész, és természetesen önkedves Csaba, aki a rádiót hallgatja.
1: A melancs cukrászdába foglalható ma is egy két főre szóló süti meghívást annak a szerencsés nyertesünknek a sok-sok-sok rengeteg Csaba közül, akiket regisztráltak a Best FM Debrecen.hu oldalon. A nyertesünk pedig egy igazi repjegyvadász, aki már rengeteg helyre foglalt repülőjegyet, volt már például Japánba, Szingapurba, vagy akár a Maldív-szigeteken. Ő pedig nem más, mint Vég Csaba, akit már is megpróbálok felhívni és kikérdezni.
2: Tessék.
1: Halló, Csabát keresem.
2: Én Csaba vagyok.
1: Kerestem én egy repjegyvadászt, aztán hozzád irányítottak, hozzád kaptam egy kontaktot. Jó helyen járok?
2: Én
1: igen.
2: Nem tudom, ki adta a kontaktot?
1: Hát egy hölgy, aki azt mondta, hogy igazi repjegyvadász vagy, és hogy már mindenhova foglaltál repülőjegyet, ahova repülő csak felszállhatott.
2: De még mindig nem tudhatom, hogy ki az.
1: Dehogy nem. Egyébként utazásszervezőként dolgozol?
2: Nem.
1: Vagy csak így saját?
2: Sima, privát. Mondjuk az okát még mindig nem tudom, hogy miért keresett. Azért, hogy fel sem mutatkozott egyébként. De végül is miért kéne beszélgetnem most önnel?
1: Hát csak úgy nem tudom szívjóságból, hogy segítene nekem, hogy tudok ilyen repjegyeket, vagy hol tudok rá vadászni, hogyha már így hiteles forrásból tudom, hogy ön ennek nagy mestere.
2: Nem vagyok nagy mestere, én a magam módján ugyanúgy bárki más megteheti, a nagy interneten keresgélek, és ez alapján tájékozódott, de még mondjuk mindig szeretném mondjuk esetleg az önnevét, vagy aki megadta a telefonszámomat.
1: Én Anita vagyok.
2: Anita.
1: Anita, igen.
2: Mondjuk itt elnézést, nem mond semmit a keresztül.
1: Nem mond semmit. Aha, sókordője Évi, ez megvan?
2: Az megvan, igen.
1: Egyébként őtől le tudom a számát.
2: Aha.
1: Ma nem utazik sehova, ugye?
2: Hát, ma nem.
1: Jó, mert a melancs cukrászdába szeretné meglepni a kedves felesége.
2: Igen.
1: Egy két főre szóló süti meghívással, mert hogy mi van július 6-án?
2: Igen. Hát köszönöm szépen, névnapom van.
1: Jaj, de jó, Csaba, azért most már megbarátkozott vele, hogy beszélgetünk?
2: Hát igen. Olyan jó póker alatt beszélgetett, mert tényleg nem jöttem rá az elején, hogy...
1: Jaj, de jó. Csaba, ezt bóknak vettem, köszönöm szépen. Igen. De nem is húzom tovább az időt, szeretném felköszönteni Debrecen kedvenc rádiójából. Ez a...
2: Best FM.
1: Én Szabó Anita vagyok, és ne haragudjon Csaba, hogy eddig feltartottam. Ezzel a kis ürüggyel ezt a csajoktól kaptam egyébként. Évitől, a sógornőjétől, Mamitól, és Mártitól, a feleségétől, és az egész család köszönti. Igen?
2: Beszélgetek a csajokkal, igen, megköszönöm neki.
1: Jó, de csak szépen.
2: Hát nyilván.
1: Csaba, a melasba várják, és örülök, hogy beszéltünk. És további jó utat mindenhez,
2: bármi
1: repüléséhez. Viszont hallása.
2: Köszönöm.

0: Egymást értik a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, új fogorvos doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, kis kezekben nagy képernyők. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, a hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Bihar-Ugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok, Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre. Foglalta össze a HAON. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvostudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. Hozzátette, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban, ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
0: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
3: A

Zenei kedvencek szólnak továbbra is itt a Best FM-en a 104.6-on. Hello mindenkinek, jó munkát, kitartást az ebédidőig. Az utakon továbbra is vezessenek óvatosan, várom az utakról az infókat, osszák meg rajtunk keresztül a többi közlekedővel. 500-540, 23-25 fokot mérhetünk jelenleg Debrecenben, és úgy tűnik, hogy a tartós kánikula nem tér vissza, legalábbis a közeljövőben, ugyanakkor a következő napokban futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak a napos időszakok mellett. Nem tudom, hogy észrevették-e már, szerintem sokaknak feltűnt, hogy a mai slágerek sokszor alig 2,5-3 percesek, pedig régebben teljesen természetes volt, hogy egy zene akár 4-5 perces is volt, sőt voltak olyan igazi klasszikusok, amelyek 6-7 percig is tartottak, gondoljanak például a Guns N' Roses November Rain című dalára, vagy Michael Jackson Thriller című számára, ezek is nagyon hosszúak voltak, hogy miért rövidültek le a dalok, erről is beszélek hamarosan önöknek, előtte viszont már Meredith Brooks dalát indítom, jön a Beach, itt a 104.6-on.

Best FM Zola 104-on nemrég beszéltünk arról, hogy a mai slágerek egyre rövidebbek lettek, és próbáljuk ennek megfejteni az okát. Míg régen teljesen természetes volt, hogy egy 4-5 perces hosszúságú egy dal, ma már sokszor 2-2 és fél 3 perc után vége a dalnak. Ennek az egyik fő oka a streaming és a közösségi média lett. Ma már ugyanis néhány másodperc alatt el kell kapni a hallgató figyelmét, ezért a refrén szinte már azonnal megérkezik a dalban, és a dalok is tömörebbek lettek. Persze sokan még mindig a hosszabb dalokat szeretik, amikor van idő kibontakozni a zenének és a történetnek is, és külön érdekesség, hogy a Billboard listán szereplő dalok átlagos hossza a 90-es évek több mint 4 percéről már a nagyjából 3 perc környékére csökkent. A másik nagy változást a TikTok és a rövid videók hozták, ma már sok dalnak elég 10-15 másodperc, hogy vírusként terjedjen, emiatt pedig gyakran nincs hosszú bevezető vagy instrumentális rész, szinte azonnal érkezik a fülbemászó refrén. A zeneplatformokon pedig már 30 másodperc lejátszás után érvényesnek számít egy lejátszás, ezért sok előadó igyekszik gyorsan megragadni a hallgató figyelmét, minél rövidebb egy dal, annál nagyobb az esélye, hogy újra meghallgatjuk, ami több lejátszást jelent az előadónak. Szóval miközben manapság a rövid dalok hódítanak, a következő klasszikusunk pont az ellenkezője. Madonna első igazi nagy nemzetközi sláger a Holiday albumváltozatban több mint 6 perces, egészen pontosan 6 perc, 7 másodperc hosszú, és mégis generáció kedvence. Ez most nem az a változat, de érkezik a Holiday Madonnától, így a szünidő kellős közepén.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Ragazzi!

életem úgy 14. Mikor már visszaköszönt egy a gilis tükörkét, gyerek voltam, tudtam mégis azt, hogy baj van. Zseton nélkül csak nevetnek majd rajtam. Apa nem

Best FM szóla 104.6-on egy igazán kellemes világnapot ünneplünk ma, hiszen július 6-a a csók világnapja. Egy puszi vagy egy csók lehet a szeretet, a szerelem, a hála vagy akár a kibékülés jele is. Ráadásul a kutatások szerint puszilkózás közben boldogsághormonok szabadulnak, felcsökken a stressz, és még az arcizmaikat is megdolgoztatjuk. Szóval ma van egy jó indok arra, hogy egy kicsit több szeretetet adjunk azoknak, akik fontosak nekünk, és egy csókot vagy puszit külön így az ételen keresztül is lehet, akár a kedvenc dalokkal, egy kedves üzenettel a következő 2 órában, hiszen startol a déli kívánság műsor a hírek után, előtte még érkezik Hevesi Tamás, ez pedig már a Chicago dala, itt a Best FM-en.

0: Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecen legforgalmasabb részein. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, 40 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborokban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott rendőri ellenőrzés volt a debreceni nagyállomásnál is a Petőfi téren. A készenléti rendőrök és a debreceni egyenruhások közösen tartottak akciót a város egyik legforgalmasabb részén. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrség közlése szerint a közeljövőben Debrecen más pontjain is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani, hogy folyamatos jelenlétükkel erősítsék a város közbiztonságát. Írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, megnyílik a PsiArt 24 vándor kiállítás. A tárlat már két helyszínen várja ingyenesen a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások egyszerre két helyszínen, az Elméleti Galériában és az Élettudományi Galériában lesznek láthatók. A PsiArt 24 vándor kiállítás augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket. A belépés mindenki számára ingyenes, írja a De Hír. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
2: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6.

Best FM kívánságműsor. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

0: A hétfő kora délutánban tartva a déli kívánság műsor itt a Best FM-en a 104.6-on, Debrecen zenei kedvenceivel és azokkal a dalokkal, amelyeket önök kérnek, küldenek a Best FM-en keresztül. SMS Viber számunk 3933-1046, ide is írhatnak nekem, vagy csörgethetik a Best FM stúdióját 500-540. Halló, halló, Best FM kívánság műsor, kihez van szerencsém?
1: Szia, én meg Józsi vagyok. Julikának utólag a születésnapra kérnék egy számot. Kökény Attilától Nincs semmi másom. Sok szeretettel utólag születésnapjára, és minden emesének is utólag sok boldog névnapot.
0: Oké, okay, szia!
1: Köszönöm, szép napot, szia!
2: Valami nem sikerül.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket, kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában, a Batthyány utca 10 alatt.
2: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

A déli kívánság műsorszól Debrecen zenei kedvenceivel itt a Best FM-en a 104.6-on. Anditól érkezett a következő kérés SMS Viber számunkra. Szép napot, Best FM! Shawn Mendes-től kérném a There's Nothing Holding Me Back című számot az én kis hékásomnak. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és jó nyaralást kívánok magunknak, aláírás Bodri. Én pedig hozom a dalt, és mi is nagyon jó nyaralást kívánunk nektek. A következő üzenetet pedig adják át önök, Best FM-en keresztül a

műsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

0: Best FM Rádió.
1: Halló, kellemes szép jó napot kívánok, én a Sanyi vagyok. Egy kívánságot szeretnék én, illetve egy zenei számot kérni, amit magamnak kérnék Kovács Kati zenei műfajából.
0: Rendben, Sándor, és hogy telik a hétfő délután?
1: Hát egészen jól. Itthoni kertészkedéssel. Szabad napon vagyok, és kertészkedéssel foglalkozok.
0: Oké, akkor hozunk neked egy szuper dalt Kovács Katitól,
1: jó? Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek kellemes szép napot kívánok.
0: Viszont neked is, szia!
1: Köszönöm, szia!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Egy év állt forgalomba Hajdúszó.

0: Oszló első e-busza. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármáni Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakóingatlan épülhet. A The Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdu Press. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, a vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését, évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Egy éve állt forgalomba a Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdu Press. Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540. 500.

0: Best FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, egy hallgató vagyok, Pelhéné Kerekes Éva, és a kívánság műsorba szeretnék a gyermekemnek, aki most 46 éve, vagy 40 éves kereken, kisebbik fiam, és egy számot szeretnék küldeni. Van rá lehetőség?
0: Hogy ne lenne? Hát ezért van a kívánság műsor. Milyen dalt küldjünk a fiának?
1: Egy Passenger számot, valamelyiket szereti nagyon a énekest.
0: Rendben, kedves Éva, hozom a dalt. Szép napot!
1: Köszönjük, minden jót, jó munkát!

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

Cosby és Lágere után itt a Best FM-en egy újdonság érkezik, méghozzá Shakirától. Az idei labdarúgó VB hivatalos dala a Dajdaj, amely olaszul annyit jelent, hogy gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik egyébként a dalban, aminek angol és nagyobb részben spanyol nyelvű szövege a rugalmasságról és a kudarcok utáni talpra állásról szól. Ez Zalána küldi az édesanyja, előtte viszont Briginek érkezik a 90-es évekből a Two Brothers on the Floor és a Fly, aki Szotyának küldi a dalt.

Kedves Best FM hallgatók, ennyi fért már a déli kívánság műsorba, 17 órától majd Balogh Vilinél kérhetik a kedvenceket, én pedig Gergő kérésére a Merol fejdalába. Köszönök, elérkezik a Memories, találkozunk holnap délelőtt legközelebb itt a 104.6-on, vigyázzanak magukra és tartsanak a Best FM-mel. Szabó Anitát hallották, csók!

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, új fogorvos doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, kis kezekben nagy képernyők. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, a hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Bihar-Ugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok, Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre. Foglalta össze a HAON. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvos tudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. Hozzátette, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban. Ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő. A hírek

0: Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecen legforgalmasabb részein. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, 40 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborokban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri ellenőrzés volt a debreceni nagyállomásnál is a Petőfi téren. A készenléti rendőrök és a debreceni egyenruhások közösen tartottak akciót a város egyik legforgalmasabb részén. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrség közlése szerint a közeljövőben Debrecen más pontjain is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani, hogy folyamatos jelenlétükkel erősítsék a város közbiztonságát. Írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, megnyílik a PsziArt 24 vándor kiállítás. A tárlat már két helyszínen várja ingyenesen a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások egyszerre két helyszínen, az Elméleti Galériában és az Élettudományi Galériában lesznek láthatók. A PsziArt 24 vándor kiállítás augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket. A belépés mindenki számára ingyenes, írja a De Hír. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
0: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket! A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen! 3 óra van, jöttem, hogy egy kicsit feltöltsem az akkumulátorokat önökben, szerintem ilyenkor a munkaidő vége felé erre mindenkinek szüksége van. Jövünk a legütősebb zenékkel, csatlakozzanak rá a töltőnkre. Itt a Sarah Perketi Emo!
4: A hírek

0: Varga Livius vagyok a Quimby-ből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj.

0: vonaton. Összeszedtem közben, hogy miket jelentenek a hallgatóink az utakról. Például István írja, hogy trafi van a 35-ösön Józsa és Böszörmény között. Köszönjük. Onnan tovább menve, Marci szerint sajnos baleset történt a 3502-es úton, ez Böszörmény és Hajdúvit között van, illetve trafi Balmazővárosból kifelé a Böszörményi úton. Ez a helyzet jelenleg. Minden infó jól jön, úgyhogy hívjanak továbbra is az 500-540-en, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És gondoskodunk róla, hogy legyen mit hallgatni a kocsiban útközben. Mindjárt jön Alex Godino és a Destination Calabria.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.

0: Nándó, és az Itt a nyár.
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.
0: És Hajdú Szovátiak, figyelem, a szováti vízműtelepen holnap karbantartási munkákat fog végezni a vízmű, ezért kedden reggel 9 és déli 12 között előfordulhat, hogy akadozni fog Szováton a vízellátás, a munkák után pedig lehet, hogy egy kicsit zavaros lesz a csapból folyó víz, ha egy kicsit folyatják a csapot, akkor pillanatok alatt kitisztulhat egyébként, tehát holnap 9 és 12 óra között Hajdú Szováton vízhiány léphet föl, vagy kisebb lehet a nyomás a szokásosnál. A vízmű azért megértést és türelmet kér mindenkitől. Tehát holnap 9 és 12 óra között Szováton. Nálunk pedig egy dal, ami hát a maga idejében a csapból is folyt. Nena és a Neun und Neunzig Luftballons. Ez a

munkaidő vége, már egy perc elmúlt 3-4, és egy kicsit előre gondolkodva, a jövő hétvégén lesz egy nagyon komoly filmmaraton Debrecenben. Szerintem, hogy nagyjából mindenki hallott már róla, hogy megkezdik az Apollo moziban a nagy terem, a Kertész Mihály terem felújítását. Ez 1997 óta nem nyúltak hozzá, úgyhogy ráfér már a ránc felvarrás. És hát a régi ikonikus dizájntól egy 3 napos filmmaratonnal búcsúznak, majd a tényleg gyakorlatilag egymás után megállás nélkül vetítik majd a filmeket. Jövő hét péntek 16 órától vasárnap késő estig, és jó filmek lesznek, a Sakáltanya, a Momo, az Odüsszea, a Conner, a Fegyencjárat, a Múmia, az Egy csodálatos elme, a Matrix, a Karib-tenger kalózai, az Eredet, a Da Vinci kód, és meg sok minden más is lesz. Már fönt van a netten egyébként a teljes kínálat. Tehát nagy terem búcsúztató filmmaraton az Apollóban, jövő péntek 16 órától vasárnap késő estig. Úgyhogy ha szeretnének még egy utolsót mozizni az Apolló legendás nagy termében, akkor ezt a jövő héten méltó módon megtehetik. Ha pedig velünk maradnak, akkor jobbnál jobb zenék. Természetesen a Best Time most Imani és a Don't Be So Shy.

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják Debrecen kedvenceivel. 4 óra van, úgyhogy eljött a hírek ideje, aztán pedig Taylor Swift énekel majd nekünk. Mindenki tudja, neki a hétvégén volt az esküvője. Egy laza 1500 fős bulit tartottak a világ egyik legnagyobb sportcsarnokában, a New Yorki Madison Square Gardenben. Teljes titoktartás mellett akarták megrendezni az esküvőt, de azért így is kiszivárgott ez az, és emiatt egyébként nagyon sok embert kirúgtak például az esküvő szervező cégtől, mert gyanús, hogy ők szivárogtattak a sajtónak. Taylor Swift és az Opelite mindjárt. Itt a Best FM-en a 104.6-on.
1: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-busza. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakóingatlan épülhet. A The Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdu Press. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
3: Itt egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Egy éve állt forgalomba a Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdu Press. Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on 4 múlt 5 perccel. A vonalban pedig Lajos, akinek fontos kérése van, ugye? Halló, szia!
4: Szia! Hallottam az előbb, hogy Taylor Swift jön, ugye?
0: Így van, füled, mint a sasé. Igen, Taylor Swift és az Opelite.
4: Akkor én ezzel a dallal üzenném Márkinak, hogy nagyon szeretem.
0: Jó.
4: Mert ez a kedvence.
0: Rendben van, rajtunk nem múlik, reméljük, hogy hallotta az üzenetedet.
4: Nagyon köszönöm.
0: Oké, Taylor Swift és az Opelite, hát akkor szóljon Mártinak, meg egyébként mindenkinek, aki még dolgozik, meg mindenkinek, aki már úton van hazafelé. Ez a Best a 104.6-on.
2: A hírek után.

0: Best FM-et hallgatják, remélem mindenkinek ilyen vidám a hazaútja így meló után. Korda György és a Lady Anne szólt az előbb, és hát az előbb itt már egy picit belekaptunk a kívánság műsorba, egy fontos üzenetet továbbítanunk kellett. Hát akkor hivatalosan is kezdjük el a mozgolódást a mai kivihez, jó? Ha már tudják, hogy mit szeretnének kérni, vagy kinek szeretnének üzenni, akkor én itt vagyok, állok rendelkezésükre. Mostantól csöröghetnek, hívják az 500-540-et, és adják le előre a rendelést, aztán 5 órától 7 óráig élesben is kívánság műsor. Szóval jöhetnek a kérések, 500-540, ne hagyjanak ulatkozni. Ami viszont kérés nélkül is szól mindjárt, az Lady Gaga és Bruno Mars nagy közös slágere, a Die With A Smile.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
4: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
5: Mit kínál a Maxiláj?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
5: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kerasztász termékekkel. Szent Anna 3941. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

Ez a Best FM a 104-on. Jó utat hazafelé. A Rigó utcán mosolyogjanak, mert Andi szerint ott mérnek a rendőrök, fényképeznek, óvatosan, Rigó utca, Trafipax. A VB-n pedig, hát jó kis estünk lesz, ma lesz egy nagyon nagy meccs, és ráadásul bevállalható időpontban. Este 9-től Portugália-Spanyolország. Este 9, Portugália-Spanyolország. Az nagyon komolynak ígérkezik. És ugye mivel egyenes kieséses szakasz, azért lehet, hogy a végén majd a hangos bemondó hív egy portugált, tehát ma este 9-től Portugália-Spanyolország, hajnal 2-től pedig Egyesült Államok-Belgium az igazán megszállottaknak, de szerintem a Portugália-Spanyolország az abszolút slágermeccs. Azt szerintem mindenkinek érdemes lesz megnézni, ilyen jó szurkolás. De előtte még kérjenek dalokat, mert 5 órától kívánság műsor itt a Bestem, az 500-540 már tudnak hívni. 500-540, várom a dalkéréseket. Közben pedig itt van Robin Schulz.

jezerékkel még a délutáni csúcsforgalom is elviselhetőbb. Ez ott a Beatles-es a Hey Jude itt a 104.6-on a Best FM-en. És azoknak mondom, akik esetleg arra felé mennek haza, ma reggel útépítési munkák kezdődtek a Komáromi Csipkés György térnél lévő autóbusz megálló hely környékén a Hajnal utca felé vezető oldalon. Ez azt jelenti, hogy a 25-ös, a 25Y-os, a 125Y-os, a 37-es, a 37A, a 41-es, a 41Y-os és a 45-ös buszok jó sokáig, augusztus közepéig nem tudnak ott megállni. Viszont 50 méterrel előrébb kialakítottak egy ideiglenes megállóhelyet, ott lehet le és felszállni. Tehát lezárták a Hajnal utca felé vezető oldalon a Komáromi Csipkés György tér elnevezésű autóbusz megállót. Jó utat mindenkinek! Közben kértek már dalokat? Lassan ideje, 5-kor startol a kívánság műsor. Én az önök helyében most azonnal csörögnék, 500-540, és a rádiót sem állt fel hangosítani. Jön a Run DMC és az Aerosmith és Walk This Way.

mivel elmúlt 5 óra ezért, eljött az idő, amikor az egész város közösen fogja szerkeszteni az adétét nálunk. Kezdődjön a kívánság műsorra, a következő 120 perc az önöké. Írjanak, hívjanak 39-33-104-6, ez az SMS-es Viber számunk, vagy csörgessék szorgosan az 500-540-et. Egy új kedvenccel kezdünk egyébként.

0: kinek szól, az majd kiderül a hírek után. Hölgyeim és uraim, kezdődik a kívánság műsor.
1: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, új fogorvos doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, kis kezekben nagy képernyők. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, a hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Bihar-Ugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok, Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre. Foglalta össze a HAON. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvostudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. Hozzátette, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban. Ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
0: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Na hát vége itt a nagyon állóskodásnak. Innentől kezdve önök mondják meg, hogy mit játszunk a Best FM-en. Hajrá, tegyék oda magukat, kezdődik a kívánság műsor. Dobjanak egy üzenetet a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl 500-540 a Best FM forródrotja. Én készen állok, jöhet a roham a kérésekkel. Na hát, és akkor mik érkeztek eddig? Például Niki írja, hogy sziasztok, a kislányomnak Magdinak szeretném küldeni a kedvencét. Eminem Houdini, lehet róla szó? Hogy ne? Mindjárt jön. Előtte Fenyő Miklós és a Made in Hungária Boglárka szeretné csak úgy meghallgatni így a munka után, illetve az első telefonálónk is a vonalban. Halló, szia!
4: Hello, Robi vagyok.
0: Szia, parancsolj!
4: És hát akkor a Draculát kérem.
0: Ah, Tame Impala és a Dracula, legyünk egészen pontosak. Jó, az rendben lesz, van. Oké. Kinek szól?
4: Szóljon mindenkinek, aki szereti az ilyen hangulatú zenéket.
0: Na, mert milyen hangulat van ennek a zenének?
4: Ez jó kérdés.
0: Hát szerinted?
4: Olyan misztikus.
0: Na, ez jó, igen, ez jó leírás. Elfogadtam a választ, úgyhogy megérdemled a dalt. Oké, jön is, köszi.
4: Oké, köszi.
0: A Tame Impala és a Dracula, erős kezdés, indul a kívánság műsor.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM a 104.6-on. Beindult a roham, folyamatosan jönnek itt a dalkérések. Helyes. Este hétig kívánságvisor természetesen ma is a Besten. A 3933-1046-ra írni tudnak, SMS, Viber, mindent elfogadok. Az 500-540-en pedig hívhatnak a bátrabbak, és akár élőadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének. Például Edittel beszéltem nemrég, az ő kérésére Mariah Carey énekel majd, mindjárt jön a My All, de ha minden igaz, akkor a vonalban is velünk van valaki, de kicsoda, halló!
1: Hello, Marika vagyok.
0: Szia!
1: Egy Desperado számot kérek.
0: Kinek küldöd?
1: A lányomnak, Erikának, ma van a szüri napja.
0: Ó, Isten éltesse őt, mi is köszöntjük őt, add át neki feltétlenül, jó?
1: Köszönjük szépen.
0: Oké, rendben van.
1: És üzenjük neki, hogy nagyon szereti az egész család.
0: Ez csak természetes, reméljük, hogy hallottam. A Desperado és a Csillagokban járunk, ezt küldjük neki mindjárt, jó?
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ez a kívánság műsora 104.6-on.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
4: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz! Július 10-11 a Kawasaki teszthétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Kevin és LL Junior és a Csavargó, és önök merre csavarognak, mondják el és kérjenek hozzá egy jó dalt is. Este hétig kívánság műsora Best FM-en.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Itt van előttem például Alex üzenete, azt írja, hogy sziasztok, a Spin Doctors-t a Two Princes című számot szeretném kérni, küldöm a pizzériába a kollégáimnak, jó munkát kívánok mindenkinek, köszönöm, ha teljesítitek. Na, hogy teljesítjük, nem sokára jön is ez a dal, de van közben valaki a vonalban is. Haló, tessék, Best FM, hallgatlak,
3: szia! Szia, Roland vagyok, hello, szia!
0: Szia, Roland!
3: Manueltől a Voodoo babát kérem.
0: Igen, kinek küldöd?
3: Sandinak küldöm, mert szereti. Én meg őt szeretem.
0: Ez a legjobb párosítás, oké.
3: Köszönöm!
0: Jön a dal, Manuel és a Voodoo baba, most a Best FM-en.

0: 104.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM, ahol ugyebár már ezerrel pörög a mai kívánság műsor. Lesen minden kívánságukat a 3933-1046-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak is a bátrabbak. Na hát persze a kérdésekben nincs hiány, például Imre írja, hogy sziasztok, a feleségemnek Áginak küldeném a Bumfunk MC's nagy slágerét, a Freestyler-t, köszönöm szépen, nagyon szívesen. Van telefonálunk? Haló?
1: A Kutis Tomás, Fájus, ki elmegy, ugye hazatér. Jöhet ki ezt oda, kötjünk haza Makóról.
0: Mit csináltatok ott?
1: A hetedik unokát meglátogattuk.
0: Hetedik unoka? Most született?
1: Greta, Gréti, egy hónapja.
0: És most láttátok először?
1: Most, igen.
0: A nagy, milyen volt a nagy találkozás?
1: Hát nagy volt.
0: Örült nektek?
1: Hát. Nem ordított.
0: Az is valami, az is valami. Tök jó, oké, küldjük neki a dalt. Hello, hello. Ciao, szia. A Fiesta, tehát most itt a Best-en.

0: perc múlva 6 óra.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És ez a város kedvenc kívánság műsora. Írjanak az SMS-es Viber számunkra 3933-1046, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Alett kérése nem sokára, Sam Smith és az I'm Not The Only One, viszont, ha minden igaz, akkor a vonalban is várakozik valaki türelmesen. Szia, tiéd a pálya!
3: Így vagyok, szeretnék a páromnak kérni egy számot a születésnapja alkalma utólag.
0: Mennyivel vagyunk a szülinapja után?
3: Szombaton volt, de
0: hát akkor még belefér.
3: A napon voltunk, stb. Minden, meg vendégek voltak tennap is, aztán nem tudtam neked mondani.
0: Hát akkor most mit küldjünk neki?
3: Ekovánctól egy jó számot.
0: Oké, rendben van. Jó, mit üzensz neki? Valami nagyon szépet?
3: Nagyon szeretem, 18 éve itt vagyunk, és még szeretnék a legjobb fejlődíteni.
0: Hogy hívják?
3: Antal.
0: Oké, megbeszéltük, köszönöm, szia! Ez a Best FM kívánság műsor, az ön kérését is szívesen teljesítem. Az 500-540-en kell hívni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Visszatér a DriftKing Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású driftfesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecen legforgalmasabb részein. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, 40 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborokban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Fokozott rendőri ellenőrzés volt a debreceni nagyállomásnál is a Petőfi téren. A készenléti rendőrök és a debreceni egyenruhások közösen tartottak akciót a város egyik legforgalmasabb részén. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrség közlése szerint a közeljövőben Debrecen más pontjain is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani, hogy folyamatos jelenlétükkel erősítsék a város közbiztonságát. Írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, megnyílik a PsziArt 24 vándorkiállítás. A tárlat már két helyszínen várja ingyenesen a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások egyszerre két helyszínen, az Elméleti Galériában és az Élettudományi Galériában lesznek láthatók. A PsziArt 24 vándorkiállítás augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket. A belépés mindenki számára ingyenes, írja a De Hír. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
6: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
5: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.
7: Köszönjük szépen a híreket, ez a Best FM a 104.6-on, 6 óra elmúlt, úgyhogy még mindig kívánság műsor, este 7-ig lehet kérni a dalokat, kérhetnek SMS-ben vagy Viberen, 3933 104.6, illetve csöröghetnek is, az az igazi.
4: A Best FM kívánság vonala 500-540.
7: Na például itt egy üzenet, sziasztok, a Halott pénztől szeretném kérni a Gyerekek című dalt, küldöm Zsombinak és Adának, és örülök, hogy itthon vannak, köszönöm szépen, Katalintól kaptuk ezt az üzenetet a Viberen, akkor a gyerekeknek mindjárt jön a Halott pénztől a Gyerekek, de előtte mit hallgatunk, Teddy Sims és a The Door, kinek szól, halló!
8: Halló, Ivet vagyok, és ezt a számot Petinek küldöm, hogy köszönöm neki a vacsorát, és szeretem.
7: Mi volt a vacsora, mit főzött?
8: Bolognait csinált, és nagyon finom volt.
7: Azt elhiszem. Kóstolót elfogadunk mi is, hogyha úgy van egyébként.
8: Köszönöm.
7: Köszönjük szépen, Teddy Sims és a Door. Megy tovább a kíványság műsor. A hírek

0: Hello Debrecen, ez itt a Best a 104.6-on, ahol ugyebár 5 és 7 óra között minden nap pörög ezerrel a kívánság műsor. Ehhez önökre is szükségem van, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak szépen az 500-540-es Best FM forródrótól.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Elton John és a Blue közös dala, Sorry Seems to be the Hardest Word szól nem sokára. Ezt Lajos kérte, és a családjának, a feleségének és a két lányának küldi azzal az üzenet, hogy nem sokára otthon vagyok. És a vonalban pedig Edina van. Neked miben segíthetünk? Szia!
2: Szia! Bikini, a kelyet. Ezt a számot szeretném kérni.
0: Kinek szól?
2: Petónak küldöm, aki a párom, és szeretem őt.
0: Megbeszéltünk mindent, rendben van. A Bikini dala nem sokára jön a 104.6-on.
1: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj 2-szer a Bellozzo abban, és a 3. főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen 2 személyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Ma is kívánságműsor. Kösz, hogy ilyen aktívak és ilyen jó zenéket kérnek. Ma sem kell csalódnom a hallgatóinkban. Írjanak, hívjanak továbbra is. Például itt egy üzenet Viberről. Szia! Mi épp bejöttünk Derecskéről csavarogni Debrecenbe, és a kislányomnak mától vakáció. Ezért szeretném kérni neki a Golden című zenécskét. Nagyon szeretem. Eni az aláírás. Kérésed számunkra parancs, a Hantix és a Golden nem sokára jön. A vonalban pedig Imre, neked mit játszotok?
1: Hello Willy, egy tankcsapda számot szeretnék kérni, és küldöm mindenkinek, aki még dolgozik. Köszönöm szépen, és szép estét mindenkinek!

0: annak.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Igen, ma is kívánság műsorozunk este hétig, csak hát az időnk az már ilyenkor nagyon fogytán van, de azért még igyekszünk minden több mindent bepasszírozni a mai műsorban. Például Laci és a lakótársa kérésére nem sokára szól DJ Bobótól az Everybody. És miben segíthetünk Bálintnak? Szia!
1: Sziasztok, Bálint vagyok. Egy szép, romantikus dalt kérek a feleségemnek. Szeretem, és örökre szeretni is fogom. Köszönöm!
2: Az utam járom egy magam, és még mindig érzem, hogy nem vagy itt.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és a mai kívánság műsorból már csak néhány percünk van hátra, hiszen ugye 7 óráig tudjuk teljesíteni a kéréseket. Ez azt jelenti, hogy 2 dal. Bocsánat azoktól, akik kimaradtak, akiknek a kérésére ma már nem volt idő, elnézést kérek tőlük. Holnap igyekszünk majd pótolni valamit a mai kérésekből is. Na hát az utolsó dalunk az a Halott pénztől lesz, a Hajtól szívig. Enikő küldi a férjének Csabának névnapja alkalmából. Éljenek a Csabák, sok boldogságot nekik. De előttük mi lesz az utolsó előtti?
1: Hello, János vagyok, és szeretném kérni Fleetwood Mac, Lead Your Life című számot. A Jászlidnak szeretném küldeni. Szép napot és jó pihenést kívánok neki. Köszi, hello!
0: Hát akkor ez a két dal zárja a mai kívánság műsort. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap újra találkozunk.

0: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-busza. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakóingatlan épülhet. A The Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdu Press. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Itt egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Egy éve állt forgalomba a Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdu Press. Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.

0: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, új fogorvos doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, kis kezekben nagy képernyők. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban, a hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Bihar-Ugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok, Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre. Foglalta össze a HAON. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvostudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. Hozzátette, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban, ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
0: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.

0: sexy.
1: Azok a 90-es évek.
2: Most a Best FM-en.

0: Fokozott rendőri ellenőrzés Debrecen legforgalmasabb részein. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, 40 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborokban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri ellenőrzés volt a debreceni nagyállomásnál is a Petőfi téren. A készenléti rendőrök és a debreceni egyenruhások közösen tartottak akciót a város egyik legforgalmasabb részén. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrség közlése szerint a közeljövőben Debrecen más pontjain is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani, hogy folyamatos jelenlétükkel erősítsék a város közbiztonságát. Írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Művészeti maraton érkezik Debrecenbe, megnyílik a PsiArt 24 vándorkiállítás. A tárlat már két helyszínen várja ingyenesen a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások egyszerre két helyszínen, az Elméleti Galériában és az Élettudományi Galériában lesznek láthatók. A PsiArt 24 vándorkiállítás augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket. A belépés mindenki számára ingyenes, írja a De Hír. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
0: Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: What's up?

0: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-busza. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apollo-tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakóingatlan épülhet. A The Apollo névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apollo mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdu Press. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Egy éve állt forgalomba a Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe, a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdu Press. Mától továbbra is számíthatunk frissítő záporokra Debrecenben és a környéken is, és helyenként a szél is felélénkülhet. Mától viszont ismét 30-31 Celsius fok is lehet, tehát enyhe felmelegedés következik, éjszaka pedig 14-15 fokig hűlhet le a levegő.

Lyonnais qui atterrit sur le Jack. Bonne chance, stop.

0: minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.